90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy hetes razzia kezdődik az utakon, zökkenőmentesen indult az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer, marad a szeptemberi nyár. Demeter Dia vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon, ezúttal a passzív biztonsági eszközök használata kerül fókuszba. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segéd motorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Az akció jövő keddig tart. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Nincsmeyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-ig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, között az oktatási hivatal. Jönnek a digitális menetrendi táblák, szeptemberben összesen 61 budapesti megállóba kerülnek az új eszközökből, amelyeket 2 éven át tesztel majd a BKK. A társaság közölte, a tapasztalatok alapján döntenek majd a szélesebb körű alkalmazásról. A digitális menetrendi táblák valós idejű járat indulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első e-papír alapú eszközök már megkezdték működésüket. Zugló vasútállomásnál vagy a keleti pályaudvarnál is találkozhatunk velük. Szeles, de napos, derült időre készülhetünk ma. A napsütés csak elvétve zavarhatják majd kisebb felhősödések. Csapadék nem várható, 26-28 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap egy hideg front miatt a Dunántúl a már napközben is előfordulhatnak záporok. A keleti ország részben ugyanakkor több órás napsütés valószínű. A Dunántúlon 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Keleten, délkeleten ugyanakkor akár a 30 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Lesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

van szép. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zavaros az este.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Készül a városfa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ötszáz belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Megérkeztek az Iváncsán elvégzett vízvizsgálatok eredményei. Az 55 helyszínen furt és ásott kutakból vett minták egyikében sem volt kimutatható NMP szennyeződés. Molnár Tibor polgármester közlése szerint a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatják. A mintavételeket és az elemzéseket a Bálint Analitika Kft. Végezte. A polgármester megköszönte a laboratórium munkáját és a lakossági együttműködést is, írja a FEOL. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Zolta Tiborné született Ipacs Emilia Erzsébet, és Zolta Tibor 1966. augusztus 20-án fogadott egymásnak örökhűséget. 60 évvel később, ugyanazon a napon, már a gyémánt lakodalmukat ünnepelték. Emilia és Tibor történetében azonban talán nem is a 60-as száma legszebb, hanem mindaz, ami mögötte van, egy élet, amely két külön ember történeteként kezdődött, majd idővel egy egész család történetévé vált. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó múlt változó jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisza Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Budaiki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Prohászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást, a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyárbúcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszerési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív íráskurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre innen Fejér vármegyéből is. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt, rendelkeznek már saját szöveggel és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont, a jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd éjfél. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 19-25 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, száguldanak a napok, ez már a 259. az évben, és 106 nap van hátra 2026 végéig. Ma a szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot kívánok az Editeknek és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Estelle és az American Boy nyit, jön a szuperhíró, aztán Whitney Houston, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Beste

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 16-án, az Ozon világnapján. A napot az ENSZ jelölte ki, méghozzá azért a mai napot, mert 1987-ben ezen a napon írták alá a montreali jegyzőkönyvet az ózonpajzs védelméért. A 90-es és 2000-es éveket pedig a következő percekben elhozza nekünk Lotfi Begi, Náksi, az Álmokfutók és Dr. Béres, szól majd a Hold dala, de mindenek előtt Mary J. Blige énekel, jön a Family Affair.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hidegfronthoz hűvösebb, csapadékosabb időt. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön fél hét, jönnek a friss hírek, aztán Artful Dodger és Romina Johnson.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Júliusban 4,2%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, a Központi Statisztikai Hivatal megerősített adatai szerint. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozó ipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is emelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladva meg a tavalyi szintet. Közparkot.

0: alakít ki a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók kedd óta mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre, a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása, új fák és növények telepítésével. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. Az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a gemenci gimszarvast bemutató tárlatot is. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt kezdeményezte a gyulai járási ügyészség egy 22 éves büntetlen előéletű békési férfi letartóztatását, aki péntek este Békés külterületén gázolt halálra két kerékpárost, majd megállás nélkül távozott a helyszínről. A baleset következtében a nő a helyszínen, míg a férfi aznap este a kórházba szállítását követően hunyt el. Az elkövetőt szombat délelőtti előállításakor épp egy autószervizből hívták tele. A rendőrök szerint gyorsan meg akarta javítatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje. A gyulai járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ötszáz belvárosi fa felmérésével megkezdődött Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL.
3: Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást. összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
2: A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén a napsütésé lesz a főszerep, csak itt-ott lehet kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható, a reggel 6 és 14 fok közötti 24-29 fok között alakul az igazán kellemes késő nyári szerdai időjárás, aztán holnap jön a hidegfront, amely záporokat, zivatarokat hoz, és egy fokkal hűvösebb levegőt, legalábbis az ország nyugati felére, keleten még marad a 30 fok körüli maximum, míg nyugaton 20 sem lesz, csak 18. A következő pedig már is szól a legjobb zenék között, Beyoncé-től az Irreplaceable. Jó reggelt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok annak, aki még otthon hallgat, az utonlévők pedig küldhetik a közlekedési infót, akár a legfrissebb hírek alatt is. Mindjárt mondom, hívható SMS Viber számunkat, előtte hadd ajánljam a következő fél órából többek között Nagy Bogi dalát. És jön majd Macy Gray is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujvaros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A napokban tegnap előtt töltötte volna be 43. életévét Amy Winehouse, a britek Grammy-díjas zsenie, aki hát a 27-es klub tagja, azon sztárok közé tartozik, akik 27. születésnapjuk előtt hagytak itt minket. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Például Tears Dry on the Rhone. Ezzel indul az óra. 7 óra elmúlt. Jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-án azon a napon, amelyen 1840-ben zöld utat kap az OK kifejezés, amikor megalakul egy demokratikus politikai társaság, az OK klub. A világ második legtöbbször használt szava egyébként a klub elnöke Martin van Buren szülővárosának Old Kinderhook kezdőbetűiből alakult ki, de most szóljon egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, oké? Jön a French Affair a Best FM-en. Jó reggelt! Jó.

Best FM, a legjobb zenék. Ma még késő nyár, 24-29 fokkal. Holnap hideg fronthoz legalábbis az ország nyugati felére hűvösebb levegőt és csapadékot, keleten még kitart a kánikula, 30 fokkal, míg nyugaton csak 18 lesz. Részletek és a

0: Sokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgázügyekben. A számlák később érkezhetnek, az elszámlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasútnapján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a gemenci gimszarvast bemutató tárlatot is. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Film Akadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Csak nem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. Az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a

0: itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot a névnapos Editeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1925-ben ezen a napon született B.B. King, amerikai gitáros, énekes, dalszerző, minden idők egyik legismertebb és legnagyobb hatású blues zenésze. szeptember 16 megszületett Peter Falk, amerikai színész, a legendás Columbo hadnagy megformálója. 1952-ben ezen a napon született Mickey Rourke, amerikai színész, boxoló, olyan filmek sztárja, mint a Sárkány éve, az Angyal szív vagy a 9,5 hét. ban a mai napon született David Copperfield, amerikai illúzionista, minden idők egyik legsikeresebb bűvésze. 1963-ban ezen a napon született Richard Marx, Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, a 80-as, 90-es évek egyik legsikeresebb férfi előadója. 1968-ban ezen a napon született Mark Anthony is, Grammy-díjas puertorikai származású amerikai énekes színész. szeptember 16 megszületett Flo Rida, amerikai rapper. És 1992-ben ezen a napon született Nick Jonas is, amerikai énekes, dalszerző, a Jonas Brothers tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Autó a feje tetején, az M1-M7 bevezetőjén, az áruházaknál, Érdnél van a sor vége, az M7-esen írja nekünk Máté. Köszönjük szépen, kitartást, jó utat, mindjárt becsöngetnek, jönnek a hírek nálunk, aztán folytatjuk például a Spice Girls-el. És itt lesz Tarány Tamás is. Hívható SMS Viber, ahová Máté is küldte üzenetét, 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Örgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Blast FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujvaros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy autós játékzenéje is volt, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen. Yeah, ezzel indulunk. Jön nem sokára a Sugar Babes, és még ebben a fél órában a Black Street is Dr. Dre-vel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. A többiektől várom a közlekedés infót 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 8. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Elnézem sokszor, hogy a belső sávban, az autópályán, vagy az autópályák bevezetőin egymás fenekében, de tényleg fél méterre egymástól tolják egymást az autósok, hogy menjél már, menjél már. Mindezt 100-130-as tempónál, és hogyha valaki a sor elején fékez, akkor meg is történt a baj. Na, valami ilyesmi lehetett az M1-M7 bevezetőn is ma reggel. Soha nem értem, miért kell fél méterre menni egymástól. Minden esetre felborult egy autó a belső sávban, az M1-M7 bevezető szakaszán, a budaörsi áruházaknál, emiatt most is Érdnél bedugul már az M7-es, és az M1-es is lassabb a bevezető szakaszig. Ezen kívül aszfaltoznak a Zsámbékot és M1-est összekötő 102-es főúton. Délután 2-ig csak a félútpálya járható, most a reggeli csúcsban mindkét irányban torlódik a forgalom. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a Sugar Waves jön, és az Overload a Besten. Jó reggelt!

0: We out.
1: Best FM a legjobb zenék. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még nyár lesz 24-29 fokkal. Holnap hideg front jön, nyugaton 20 fok, eső, keleten még marad a meleg, ott 30 fok lehet kezdetben. Hívható SMS, Viber, ahol akár a névnapos Editeket is föl lehet köszönteni. 0620-55-55-155. A New Radicals és a You Get What You Give folytatja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős informatikai áttállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén. Emiatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től, szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgáz ügyekben. A számlák később érkezhetnek, az e-számlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasútnapján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a gemenci gimszarvast bemutató tárlatot is. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti Védelmi Minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Film Akadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt kezdeményezte a gyulai járási ügyészség egy 22 éves büntetlen előéletű békési férfi letartóztatását, aki péntek este Békés külterületén gázolt halálra két kerékpárost, majd megállás nélkül távozott a helyszínről. A baleset következtében a nő a helyszínen, míg a férfi aznap este a kórházba szállítását követően hunyt el. Az elkövetőt szombat délelőtti előállításakor épp egy autószervizből hívták tele. A rendőrök szerint gyorsan meg akarta javítatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje. A gyulai járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ötszáz belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Unió

0: Kulcs támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a 4-es Street slágere 10 éven át. Hát ha addig nem is tart, de elég sokáig eltart, amíg egy felborult autó körüli hercehurca lezárul. Egyrészt kideríteni, ki a hunyó, aztán szakszerűen visszaállítani a kerekére. Szóval még mindig tart a helyszínelés az M1-M7 bevezetőnél, Budaörs térségében, az áruházaknál, ahol korábban a befelé vezető oldalon felborult egy autó. 3-4 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé is, ahol Herceghalomnál a terelésben lerobbant egy kis busz. Jó utat, használjuk ki a kellemes nyári időt, 24-29 fok, holnap hidegfront jön, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, míg nyugaton csak 20, keleten még mindig 30 fok várható. George Michael és a Fast Love, így megy tovább a szerda reggel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Miközben azzal riogatnak minket, hogy az AI pár éven belül kiirthatja az emberiséget, én azt mondom, hallgassunk igazi zenét a 90-es évekből. Lisa Stansfield és a The Real Thing is szól majd 9 után. Legyen bárhogy is, akik a legtovább kitartanak majd, az biztosan a Curtis-Charlie páros. Szól majd a Maradunk Végig is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujvaros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Már is mondom, melyek ezek ebben az órában, de előbb egy friss közlekedési infó. Zolitól azt írja, M0, M1 felé Hárosi Dunahídon baleset alakul a dugó. Köszönjük szépen! Halljuk majd ebben az órában Will Smith-t, Britney Spears-t Madonnával, jön David Guetta, mindenek előtt pedig Néo, a szó szikkel 4 perccel múlt 9. Hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 16-án szerdán az Editek névnapján Bill Smith-szel és a Men in Black filmzenéjével megy tovább az óra. 0620-55-55-155, ide írt a Zoli korábban, hogy baleset az M0-áson az M1-es felé a Hárosi Dunahídon, több kilométeres azóta a dugó. Zoli, köszi még egyszer.

0: Best FM a legjobb zenék. A Kings of Leon bejelentette, hogy november 6-án új albumuk jelenik meg, az Oh My Beloved című, az első kislemez címe pedig a My Whole World lesz. Addig is, amíg ideér, hallgassuk 2008-as óriási slágerüket, a Use Somebody-t, amely 3 Grammy díjat is nyert annó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Gyönyörű dolgok a címe a következő dalnak. Érkezik az endeim pillanatokon belül, és gyönyörű késő nyári időnk lesz 24-29 fokkal, rengeteg napsütéssel, enyhe széllel, esni nem fog, ma még. Mondjuk így, mert hogy holnap érkezik nyugat felől egy hideg front, de ahogy elnézem, egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére, vagy hát inkább a Dunántúlra hoz záporokat, zivatarokat a nap első felében. Ott lesz hűvösebb, csak 20 fok körül, keleten még marad a 30 fok, és pénteken is keleten lehet melegebb, 28 fok körül, bár akkor már ott is felhősebb lesz az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ilyen lesz tehát a hét második fele, és így megy tovább a szerda reggel. Érkezik az amerikai Endein, a Beautiful Things-el, tehát hívható SMS Viber 0620 55.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így a hétközepén szerdán már csak két dologra várunk, de az jöjjön minél hamarabb.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak tele van holnap.
1: 10 után zenél majd a Back to Black, és hozom Edwin Collins slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra, a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Jelentős informatikai áttállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén. Emiatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től, szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgáz ügyekben. A számlák később érkezhetnek, az e-számlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a gemenci gimszarvast bemutató tárlatot is. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 4 perc elmúlt 10 óra, jó utat, jó munkát kívánok, Max Levente vagyok, Christina Aguilera és gyönyörű dala Beautiful indítja az órát, amelyet küldök a névnapos Editeknek és minden szülinapos hölgynek, úrnak. Isten éltesse az ünnepelteket, hívható SMS, Viber szám 0620 55 55 155. Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis lightos pop a folytatásban a Velszi énekesnőtől, Donna Lewis-tól, méghozzá 96-os debütáló albumáról szól már is, az I Love You, Always Forever és még több pop mixben, ráadásul ma este a Night Shift-ben 6-tól, White Boy-tól, 7-től FND-től.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 62-es főúton Székesfehérvár határában, az M7-es csomópont környékén aszfaltot marnak, a 42-es kilométernél egy sávot lezártak mindkét irányba, nagy a torlódás. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé, Velencénél, ott is egy-két kilométeres dugóra kell készülni, és aszfaltoznak délután 2-ig a Zsámbék és M1-es közötti 102-es főúton, csak a félút pálya járható, ott is lassabb a haladás, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Szülinapossal folytatjuk még hozzá a ma 58 éves Mark Anthonyval, a Salsa királyával, több mint 30 millió eladott lemezzel, ő tartja a rekordot a legsikeresebb Salsa előadók között. A puertorikai származású zenész, énekes, dalszerző, színész, eredeti neve Marco Antonio Muñiz, és onnan is ismerős lehet, hogy J.Lo egyik ex-férje, közös ikergyerekeik is születtek. Híres filmek, amiben láthattuk például a Tűzben edzett férfi Denzel Washingtonnal, a 2006-os A tánc szenvedélye, vagy az 1993-as Brian De Palma mozi A Carlito útja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hidegfront jön, igaz, főleg a Dunántúlra. Szól majd a C-blocktól a Summertime, részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglaló végén, a délelőtt utolsó órájában pedig Subbase Monster is itt lesz. Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Film Akadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Jelentős informatikai áttállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén. Emiatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től, szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgáz ügyekben. A számlák később érkezhetnek, az e-számlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasútnapján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gimszarvast bemutató tárlatot is. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Indul a pályaorientációs vizsgálat a nyolcadikosoknak. Újra fontos találkozó helyé válnának a vásárcsarnokok. Szép napsütés vár ránk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben mától október 9-éig. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
4: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terem, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
3: Országszerte reggelikkel indította őszi kampányát a Magyar Kerékpáros Klub. A Bringázza munkába akció keretében mintegy 170 helyszínen várták, illetve várják majd uzsonna időben a biciklivel iskolába vagy dolgozni igyekvőket, illetve onnan hazatartókat. A vendéglátás mellett néhol szakmai programokkal is készültek. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb egy-két felhőre számíthatunk, ma esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az Y2K pánik, ami elmaradt szerencsére végül. Az évszázad és az évezred fordulóját hatalmas globális félelem előzte meg, mert sokan attól tartottak, hogy a számítógépes rendszerek a dátumváltáskor a 99-ről 00-ra ugrás miatt összeomlanak. Végül a felkészüléseknek köszönhetően a világvége hangulat ellenére szinte semmilyen komoly leállás nem történt január 1-én, úgyhogy el is indult a 2000-es év, amelyben megjelent az óraindító dal Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jet. Ezzel indul a délelőtt utolsó órája. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, 1994, Los Angeles, éjszaka. Warren G. bajba kerül és hívja haverját, Nate Duggot, aki megmenti őt. Nagyjából ez a sztoria a Regulate-nek, amely a Billboard 100-as listájának második helyig jutott annó, és Grammy-díjra is jelölték.

0: Best FM, a legjobb zenék. Most pénteken és szombaton újból lesz nagy sportág és hangszerválasztó. Ezúttal is megnyílnak a Merkapt sportközpont kapui a fővárosban. A sportágak és a látogatók részére 2026. szeptember 18-án és 19-én több mint 100 sportág és 25 kipróbálható hangszer várja majd az érdeklődőket. Bármilyen sportágat ki lehet próbálni, legyen a szárazföldi, vízi, ütős, labdás vagy akár művészi. A zenekedvelők pedig a hangszerek széles választékával találkozhatnak, a klasszikustól a modern hangzásvilágig. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb sportágat és hangszert. A sportokat szakképzett edzők, a megjelenő hangszereket pedig zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni a színpadokon, izgalmas sportági bemutatókra, nyílt edzésekre, illetve színvonalas zenei koncertekre is sor kerül a két nap folyamán. A több mint 100 sportág között biztosan megtalálhatóak lesznek majd hazánk legnépszerűbb és legsikeresebb sportágai, mint a labdarúgás, az úszás, a vízilabda, a vívás, a kézilabda és a kajakkenu is. A hangszerek között pedig a zongora és a gitára sláger. A rendezvény pénteki és szombati napja is bárki számára ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A szervezők sok szeretettel várják az óvodás, iskolás csoportokat is. Regisztrálni online előzetesen, de személyesen az esemény bármely napján a helyszínen is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
5: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt friss hírek, Majoros Rita beköszönője, aztán a No Doubt és a Hey Baby. Így megy tovább a szerda délután, a többit Rita mondja. Hello, jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra, a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Jelentős informatikai áttállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén. Emiatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től, szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgáz ügyekben. A számlák később érkezhetnek, az e-számlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasútnapján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci gimszarvast bemutató tárlatot is. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Keddig jelentkezhetünk a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Zajlik a 10. biztonsághete. Már a naposabb, holnapra felhősebb időt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezet tudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
4: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
3: Rövid időre ismét leállt a forgalom két lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A légi kikötők csaknem egy órán keresztül nem fogadtak vagy indítottak gépeket. Hivatalos közlések szerint légtérsértés nem történt, a hadsereg megelőző jellegű műveleteket hajtott végre a közeli ukrajnai területek elleni orosz rakétacsapásokkal kapcsolatban. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes napot, szép szerdát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, a következő pár órában én leszek itt önökkel, ezen a frekvencián, ebben a rádióban, és ezeket az isteni zenéket hozom, mint Justin Timberlake és a Rock Your Body, de itt lesz Yves Leroc és a Rise Up, jön Michael Jackson és Jennifer Lopez is. Most a No Doubt-tal indulunk, hey baby!
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, így szerdán is. Én Majoros Rita vagyok, nagyon remélem, hogy a mai délutánból is együtt töltünk legalább néhány percet, vagy akár néhány órát is. Én 6 óráig biztosan itt leszek, és hozom a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, egyszerűen a kedvenc időszakunkból. Nagyon jól indult a mai napom, bár ezt szerintem a hangomon is lehet hallani, egyszerűen csak fodrásznál voltam, és nekem mindig feldobja a napjaimat az ilyen reggel, meg hát ha jó hajnap van, annál szerintem nem is kell több. Jó zenéket hallgattam odafelé, méghozzá Baby Sisters maratont tartottam, úgyhogy vigyük tovább a jó hangulatot így a délutánban is. Itt lesz a Volvox és a Taps, ők is segítenek, de jön majd Press Michel Mayával és a Ghetto Superstar. Itt lesz Irszlerok, most pedig Michael Jackson és a Remember the Time. Hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Legyen szép a napjuk!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak úton, és sokan is lesznek, úgyhogy amint kapok ma is közlekedési információkat, már adom is tovább. Munka zajlik az M0-áson, a keleti szektoron, az M3-as autópálya felé Gyál közelében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, úgyhogy lassulásra kell készülni. De dolgoznak az M5-ösen is Röszke felé, burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv van zárva. Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van a mai délutánon is útinfója, lát valamit, nagyon megköszönöm, ha felhív ezen a számon, vagy esetleg ír egy üzenetet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek! A Kompakt Diszkó dalát hallottuk a Hősökkel, ez volt a Minden rendben. Ezt Lacinak üzenném, aki kérdezte tőlem, hogy melyik ez a dal, gyorsan áruljam el. Hát remélem most már akkor nálad is Minden rendben. A következő órában is tartsanak velem, mert hogy egy-két perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt délután egy óra lesz, utána pedig megyünk tovább az Olivier Frommerszel, itt lesz a Lófejű.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra, a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Jelentős informatikai áttállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén. Emiatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től, szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgáz ügyekben. A számlák később érkezhetnek, az e-számlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gimszarvast bemutató tárlatot is. Csaknem 2/3-ával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Egy hétig nem kell fizetni a kerékpár szállításért a vonatokon. Ismeretlen drón zuhant le Németországban. Holnaptól már itt-ott eső is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca milyen kedvezményekkel készül az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid hozzátette, az egyéb felárakat például a helyjegyet külön kell megváltani. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
3: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt, lakatlan részen csapódott be, a maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak, azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Visszatér a helyszínek közé júniusban Portugália, októberben pedig Törökország. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb 1-2 felhőre számíthatunk ma, esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt mindenkinek, egy óra is elmúlt lassacskán 4 perccel. Szólnak a legjobb zenék itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, és a kérdésem az, emlékeznek, mit csináltak 2000 nyarán? Hát gyanítom, hogy például Mauro Picottót hallgattak, akkor jelent meg ugyanis a Komodó. Ne számoljunk vissza, inkább csak élvezzük ezt a slágert. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénz és Bye Alex, ó igen, dala után. Már meg is hoztam a napkérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a dolgok, amiket mások úgy általában csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, hogy miért. Gondolok itt arra, akik a mozgó lépcsőn minden helyet elfoglalnak. Vagy akár mondjuk nem adják át a helyet a várandós kismamáknak, vagy akár az idősebbeknek, ezt én mondjuk tényleg sose értettem, vagy egyszerűen visszateszik az üres, teljes dobozt a hűtőbe, akár a kollégáink közül. Szóval mik azok a dolgok, amiket mások csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, vagy sokan csinálnak, mert hogy azért talán nem mindenki, remélem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok jöhet ide néhány üzenet, de akár ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, sőt, nyugodtan hívjanak fel, hogyha elmesélnék a saját történetüket. A folytatásban pedig az unokaöcsém egyik kedvenc slágere érkezik, mert hogy nemrég tudtam meg, hogy ez bizony a Verdák egyik betétdala, úgyhogy jön a Rascal Flatts és a Life is a Highway a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenéjék, ez volt a világ egyik legromantikusabb dala, a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb útinfók, úgyhogy már meg is jöttem velük. Budapestről kaptam egyet, hogy a Rákóczi úton baleset történt a Nyár utcánál, úgyhogy ott kell a 7. kerületben egy kis fennakadásra számítani, de kaptam egy olyat is, hogy a Bem József utcában baleset történt, a Bem József térnél, úgyhogy ott is fennakadás van. Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé folyik még a munka gyálnál, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ös Röszke felé pedig burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva is van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és a hívható telefonszámunk is. Ha közlekedési információjuk van, megköszönöm, ha hívnak vele, vagy ha elküldik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Follow the Flow dalát, ez volt a Porszem, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert 2 órához érkeztünk. Nagyon gyorsan telik most ez a délután, úgyhogy egy kicsit mi is pörögjünk fel, ezt megtehetjük majd az Animal Cannibals-szel. Itt lesz a takarítónő. És jön majd az En Vogue és a Free Your Mind.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra, a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Jelentős informatikai áttállást végez az MVM a földgázfelhasználókat kiszolgáló rendszerén. Emiatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től, szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgázügyekben. A számlák később érkezhetnek, az e-számlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gimszarvast bemutató tárlatot is. Csaknem 2/3-ával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Keddig lehet jelentkezni a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Ismét emelkedett a benzinára a hazai kutakon. Holnapra már több felhőt és néhol esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagban 631 forintot kell fizetni. A gázolajára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
4: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével ittülni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
3: Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csupa izgalmas sláger itt a Best FM-en. 5 perccel járunk egyébként 2 óra után, csak hogy pontos legyek, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Nelly, itt lesz a Ride With Me, de jön majd az En-Vogue is, és a Free Your Mind, itt lesz Christina Milian, a Crystal, most pedig a Limp Bizkit indítja az órát. Behind Blue Eyes, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Megyünk tovább a nap kérdésével, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit mindenki csinál, vagy nagyon sokan csinálnak, mi pedig egyszerűen nem értjük. És azt sem, hogy miért. Na nézzük Kata üzenetét. Én azt nem értem, hogy emberek miért állnak meg az ajtóban. Bemegy az üzletbe, megáll közvetlenül az ajtóban, és ott kezdi el kitalálni, hogy merre menjen. Mögötte meg 20-an próbálnak bejutni. Zoli azt írja, a mozgó lépcsőn állók. Miért kell ketten egymás mellett állni úgy, hogy mögöttetek az egész emberiség próbálna haladni? Anikó, amikor valaki felszáll a buszra és megáll közvetlenül az ajtóban. Na, ezt mondjuk én se értem, és utálom is, bevallom őszintén. Még csak nem is próbál beljebb menni. Én ilyenkor mindig azon gondolkozom, vajon tudja, hogy rajta kívül más is szeretne felszállni? Ezt a kérdést én is felszoktam tenni magamban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek a kommentek, jöhetnek a válaszok, és a világ talán egyik legvagányabb csajos dala. Ez az En Vogue és a Free Your Mind a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán burkolatot javítanak Lajos Mizsinél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva, úgyhogy itt lassulás van. Vác határában a 2-es főúton három autó ütközött, a 38-as kilométernél felpályán lehet haladni. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az útinfókat. Budapesten pedig baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra, a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Jelentős informatikai áttállást végez az MVM a földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén. Emiatt szeptember 17-től október elejéig korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás szeptember 17-én reggel 9-től, szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető földgáz ügyekben. A számlák később érkezhetnek, az e-számlák bankkártyás befizetése pedig szünetel. Az MVM kéri az előre fizetős gázórát használókat, hogy szeptember 16-áig töltsék fel mérőjüket. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gimszarvast bemutató tárlatot is. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt is van már a szerda délután kellős közepe, és tulajdonképpen valamilyen szinte már túlléptünk a hétköznap kellős közepén, kedves dunaújvárosi hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor a következő 3 órában, ezt talán már tudják a rutinos hallgatók. És Jerry Halliwell-lel kezdünk, szól a mi Chico Latino.
2: 93.1 Best FM.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék, ünnepléssel startolunk így a műsor elején, kedves dunai városi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és már szeptember 16-át írunk. Edit tartja névnapját. A hölgyeknek nagyon boldog névnapot, a szülinapos hallgatókat pedig Isten éltesse nagyon sokáig dunai városban is a környéken. Na, mi is még történtek a mai napon? Akad jó pár esemény azért. 589 éve, tehát 1437-ben az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok Védés-Dac szövetséget kötöttek. És 36 esztendeje bemutató repülés közben kigyulladt és lezuhant egy MiG-23-as vadászrepülő Pápán. Híres emberek, akik ma születtek, 70 éve látott napvilágot, David Copperfield, bűvész, illúzionista. És 73 éve látott napvilágot, Lerk István, magyar rockzenész, a V-motorok tagja. Aki ünnepel, dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, Pitbull parti slágere következik, az I Know You Want Me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it.

3, 4. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok mindenkinek, aki éppen közlekedik. Kedves autósok, ugrunk egy picit messzebb. Adony-Kálozs összekötő úton végzik a munkálatokat a hozzáértők. A 62.09-esen a 12-es és a 15-ös kilométer között útszűkületre számítani kell. Aztán a 6-oson szintén Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton az 56-os és a 65-ös kilométer között, és még szeptember 20-áig a Dunaújváros-Révhez vezető úton a 3-as kilométernél mérési vizsgálat miatt lehet fennakadás napközben. Jelezhetik, ha egyéb info is lenne utakkal összefüggésben, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek, figyeljenek a többiekre is az utakon. Audion felvételét meghallgatjuk most a Best FM-en, ez az I Will Love You Monday című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en mindenkinek tartalmas szerda délutánt kívánok, és pörgős is legyen, ha még melóznak, már nem végeztek. Kitartást. A mikrofon mögött Molek Csongor, kedves Dunai Városi hallgatók, és indítja a következő óránkat mindjárt a Rizzo Kicks, a Down with the Trumpets című slágerükkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Bringás reggelivel várta a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket szerda reggel a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt, friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínáltak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezték meg. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A Mobilitási Hét zárónapján, szeptember 22-én lesz az autómentes világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az importáruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Csak nem 2/3-ával nőtt nyáron az európai tengerparti úticélokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Híreink végén az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás. Főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni északnyugat felől. A délies szél az északnyugati ország részben megélénkül. Győrmoson, Sopronban olykor akár erős lökések is lehetnek. Napközben 26 fok köré melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv újra! Itt a 93.1 Best FM-en hashtagolt egy újabb felvonás dunaújvárosi hallgató. A mikrofon mögött Molek Csongor még egészen este 6 óráig. és a hasznos helyinfó mellett hozom még a legjobb zenéket folyamatosan. Ahogy ígértem, kezdünk a Razor Cakes-szel, és szól a Down With The Trumpets című dal.
0: 93.1 Bet.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. Együtt szórakozhatunk még ebben és a következő órában szintén. A nevem Molek Csongor, és nézzük az csütörtök időjárásról, milyen infóink vannak jelenleg. Érkezik ismét egy hideg front északnyugat felől, és ennek hatására erőteljesebben megnövekszik felettünk a felhőzet. Hát kisebb eső, gyenge zápor kialakulhat majd itt a környékünkön, és erős lesz majd helyenként az északnyugati a szél, olyan 18-23 fok körül várható a csúcsérték egy-két területen, a melegebb tájakon pedig nem kizárt a 30 fok szerencsére. Kapjuk még ezt a kellemes időt így szeptember közepén is túlhaladva lassan, kedves hallgatók. És igen, a pollen szezon kitart, ami a parlagfű pollen koncentrációját illeti, magas tartományban jelen van még a levegőben. Desiree felvételét hozom most, meghallgatjuk az egyik legnagyobb slágerét, ez a Life című dal.

0: Paper.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunai városi hallgatók, folytatódik a Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola rendhagyó irodalom óráinak sora. Ezeket említette Gyurkics Katalin, az intézmény igazgatója a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. Egy program szervezői keresték meg azzal a közelmúltban, hogy forráshiány miatt kénytelenek voltak lemondani a Berec Andrással egyeztetett produkciót. Így a népszerű előadó meglehetősen sűrű naptárában felszabadult az időpont, így vezetőtársaival, Csikós Imrével és Szloboda Zoltánnal úgy döntöttek, hogy nem hagyják veszni ezt a nagyszerű lehetőséget, és a rendhagyó irodalomórák sorába felveszik a népköltészetet, igazdálkodják azt az összeget, amellyel ez a különleges találkozás megvalósítható. És igen, szeptember 23-án, tehát szerdán várják az érdeklődőket jövő héten a rendhagyó irodalomórák idei sorozatnyitójára, Berec András mese és énekmondó önálló estjére. Ott vannak a további részletek a dunaiváros.com hírportálon a regisztrációval kapcsolatban is. Most az amerikai fiúcsapattól szól, az NSYNC-től az I Want You Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en a következő lazulós felvonást még együtt lepörgetjük, hiszen este 6-ig miénk a pálya, enyhe túlzással dunói városi hallgatók. Üdv mindenkinek, én Molek Csongor vagyok, és énekel mindjárt a román hölgy, na, tőle szól a hat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. A Henkuk 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejérvár megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal. Az észak-afrikai spanyol városban Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Bringás reggelivel várta a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket szerda reggel a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt, friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínáltak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezték meg. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A Mobilitási Hét zárónapján, szeptember 22-én lesz az Autómentes Világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Híreink végén az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni északnyugat felől. A délies szél az északnyugati ország részben megélénkül, Győrmoson, Sopronban olykor akár erős lökések is lehetnek. Napközben 26 fok köré melegszik fel a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdés előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az útjó közös felvonásunkat be is indítjuk ezekben a másodpercekben, hol máshol, mint itt a 93.1 Best FM-en dunaujvárosi hallgatók. A nevem Molek Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit, és sporti slágerrel kezdünk megint. Énekel nekünk Ina, és meghallgatjuk a Hat című felvételét.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek, türelmesen és szabályosan közlekedjenek, kedves autósok. A Kiskunlacházai bekötő úton a 0-as kilométernél közműépítési munkák miatt útszűkület érvényben van az 51-117-esen, és szintén végeznek munkálatokat Kiskunlacháza Izsák összekötő úton az 52-03-ason, itt a 11-es kilométer környékéről van szó. Kérem jelezzék, ha van egyéb infó, 0630 74 74 777. Továbbra is ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Egy Soundlover sláger következik a Best FM-en, mégpedig a Runaway című felvételt indítom.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Now who the hell are you?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A sport van fókuszban megindulói városi hallgatók, ugyanis idegenben a GVSE Uni Győr otthonában vágott neki a korosztályos bajnokság. Nyugati csoportjának a DFBS Erdülő és ifjúsági leány vízilabda csapata még vasárnap. A serdülők összecsapásán pedig már az első negyedben elég nagy volt a különbség, ugyanis fiataljaink 10 gólt szereztek válasz nélkül, így a folytatás értelemszerűen már nem sok izgalmat tartogatott. A hazaiak a második negyedben 14-0-ás dunaújvárosi Fornál törték meg gólcsendjüket, viszont ez sem igazán törte meg a dunaújvárosiak lendületét. A félidőben már 16-1-re vezettek. A játékképe nem sokat változott a fordulás után, a mieink tovább növelték előnyüket, és az utolsó negyedre csökkent a koncentráció, a DFVS Erdlői így is kiütéses 26-4-es győzelemmel hozták haza a 3 pontot úgy, hogy Mihók Mandula 12 alkalommal talált a hazai kapuba. Úgyhogy szívből gratulálunk, a beszámoló fent van a dunaujvers.com hírportálon, ettől azért részletesebben. Sophie Ellis Baxter felvételét hozom most, ez a Get Our You!

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom szerdára, kedves dunói városi hallgató. Köszönöm szépen a közreműködést. Lepörgettünk 3 egész órát enyhe túlzással, de igen jó hangulatban. És Kenny Dobb felvétele szól most, a BAM című dal. Köszönöm szépen a közreműködést még egyszer. Holnap csütörtökön délután 3-tól miénk a pálya. Remélem, hogy velünk tartanak. Addig is maradjanak a Best FM-en, hiszen a kedvencek szólnak folyamatosan. Kitartás még a hétre. Molek Csongort hallották.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Elbújni nincs értelme, hidd el, hogy látlak jól, elfutni együtt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Henkuk 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér-Vár megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, az észak-afrikai spanyol városban Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Bringás reggelivel várta a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket szerda reggel a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt, friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínáltak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezték meg. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A Mobilitási Hét zárónapján, szeptember 22-én lesz az Autómentes Világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Híreink végén az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni északnyugat felől. A délies szél az északnyugati ország részben megélénkül, Győrmoson, Sopronban olykor akár erős lökések is lehetnek. Napközben 26 fok köré melegszik fel a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Razzia indult az utakon, még derült idő marad, de jönnek a felhők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Razzia indult az utakon, a rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági év, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a Rotpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem 3-szorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez, az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban, az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonjuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Északára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Az a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, amit most lassan 5 éve mindig mondunk a szerdára. Pop és rádiós slágerek mixben. Ha töljétek velem White Boy-jal, 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: zenékkel.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJWhiteBoy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJWhiteBoy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: FM-en.
1: Na és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség és infókukat, vesztefembudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldal.

DJ Fendi átjön erre az oldalra, ővé a lemezjárt a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Henkuk 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejérvár megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal. Az észak-afrikai spanyol városban Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Bringás reggelivel várta a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket szerda reggel a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt, friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínáltak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezték meg. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A Mobilitási Hét zárónapján, szeptember 22-én lesz az Autómentes Világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Híreink végén az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni északnyugat felől. A délies szél az északnyugati országrészben megélénkül, Győrmoson, Sopronban olykor akár erős lökések is lehetnek. Napközben 26 fok köré melegszik fel a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, a roller balesetekre fókuszál a biztonság hete, tovább emelkedett a benzin ára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 9000 vállalkozást érint. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érint a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti országrészben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ez pedig...
5: Erre a kérdésre nem számítottam itt hirtelen, de az a dal címe...
4: Jó!
5: A dal címe Dance With Me és a méltán híres és népszerű Don Blanco.
4: Oké. Micsoda Peru fővárosa? Erre számított, erre a kérdés az van olyan kérdés, amire számítasz így rögtön az óra legelején?
5: Hát egyébként nem.
4: Na, látod, nem tudok mindig mit kérdezek? Hát,
5: de tök mindegy.
4: Na, jó vagy?
5: Erre számítottam. Na, ezt úgy, hogy akkor elmondanám, hogy...
4: Igen.
5: A gyerekem egy picikét beállt most. Egy... Ezek a kérdések, amiket szoktak tölteni, tudod, a sportolóknak, amikor ilyen adrenalintól
4: hogy érzed magad?
5: Zihálva, és akkor milyen érzés aranyérmegy? Milyen érzés? Pisilnem kell, milyen érzés?
4: Konkrétan a világ tettein állok. Igen,
5: mit mondhatnék?
4: Ugye, amikor John McLean-nek, ugye, hogy nem vett észre most ám valami különöset, mintha lábújjamnál egy picikét van vele. Na mindegy. Na, DJ Fanyi, a leveszi át szó fököt. Jaj, Istenem. Még egy órán keresztül.
5: Így. Best.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Nem fogsz tudni meggyőzni, valószínűleg nem is akarsz, de azért mondom, nem fogsz tudni meggyőzni arról, hogy erre a remixre a Superman Lover Star Level szükség volt. Tehát a vokál az, mintha ki lenne herélve, tehát hogy nincs meg benne az a dög, ami a Manny Hoffmannak volt. És olyan nagyon sokat nem változtattak a dalon, szóval ezt lehet, hogy tiszteletbe kellett volna tartani, ezt úgy hagyni az eredetét.
2: Én nem is akartalak meggyőzni
1: de
2: semmi,
1: mondom,
2: semmi
1: gondolom,
2: ilyesmiről.
1: Nem, csak, hogy, de erre mi szükség volt, hogy ezt?
2: Hát figyelj, egy csomó ilyen van, amire igazából nem volt szükség, mert nem lett jobb, mint az eredeti. Egyszerűen...
1: Tegyük elő a régit.
2: Hát oké, okay, de vannak olyan... nem minden közegben és időpontban és helyen működik az jobban, mint mondjuk ez. Tényleg, tehát egy csomó dalnál vagyok így, hogy például egy olyan helyen, mint ami mondjuk egy ilyen borbár, vagy egy ilyen gasztro DJ-zés közben, igen? Nem biztos, hogy az eredetit rakom be, mert abban a közegben, abban az időpontban, kora este más, kicsit visszafogottabb.
1: Ez annyival másabb, mint az eredeti.
2: Nincs benne annyi energia, tehát nem annyira energikus, viszont felismerik, meg ugye familiáris, ugye a vokál, meg ugye emlékeznek rá, tehát megörülnek neki, de nem kezd el úgy tombolni rá, mint az eredetire tombolnál egyébként.
1: Hát de ez olyan, mint hogyha nem is tudom a...
2: Fura, igen.
1: I can get no satisfaction, nem tudom, ki
2: érekelni. Abból is van a lamos verzió, úgyhogy... Na, azt miért kell?

0: 2001, aztán gyakorlatilag erről szólt onnantól fogva, nem? Ugye 2001 hátralévő része.
1: Hát igen.
0: A 9-11-ről. És nézd meg, hogy ez mégis azért világsláger tudott lenni. 25 éves ez a dal.
1: Nem akarok erre gondolni sem, hogy...
0: Ami hát azért fura, mert a Kylie Minogue is 25. Legalább csak úgy néz ki.
2: Abszolút.
0: És hogy akkor mondjak megint egy érdekes, de hát nyilván senkit nem érdeklő számadatot. A Kylie Minogue 5 évtizedben tudott number one albumot csinálni. Tehát 80-ban, 90-ben, 2000-ben, 2010-ben, 2020-ban.
2: 2020-ban melyik volt a
0: Number One? A legutolsó, mi volt annak a címe? Mindjárt utána nézek. De hogy az is az angol nagylemezlistán, az ott volt az első helyen. Vagy nem is pont az összesített nagylemezlistán, de azt hiszem a Dance Charton. Tehát, hogy minden évtizedben volt neki egy Number One album. 30 éves, hogy tudja ezt meg? Nem jön ki a matek.
2: Nem tudom. Most meg ilyen rejki gyógyítóknak vannak. Ugyanazon a listán. Baj.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: De egyet mondj nekem, hogy mi az a reiki, amit ennyire gyógyítani kell?
2: Nem a reiki kell, hogy az a módszer.
1: De hogy nem? Hát ismered, hát a reiki, Laci, ismered, hát a szolcsa.
2: Na jó, én szerintem most csomagolok.
1: Kedves DJ kollégánk. Jó van, na, Epikém, köszönjük szépen a mai hozzájárulásodat a szerda estéhez. Szuper volt, mint mindig. Gyorsan még egy elérhetőséget mondjunk, mert hát ez neked a legegyszerűbb.
2: Nekem a legegyszerűbb, mert DJ Effendi mindenhol, az összes social media felületen, illetve zeneletöltő és streamelő oldalon is DJ Effendiként vagyok fönt, úgyhogy bárhol így meg lehet engem találni.
1: Plusz a sárga YouTube, ugye?
2: Plusz a sárga YouTube-on is, igen.
1: Azt megtanultuk két héttel ezelőtt, hogy az mi is az.
2: És nagyon fontos mindezek közül a Mixcloud csatorna. Minden Night Shift DJ-nek van Mixcloud oldal, ahova az itt elhangzott mixeket töltögetjük szépen fölfelé, úgyhogy ott Night Shift mixeket is lehet találni az én oldalamon.
1: Így. Efim, köszönjük, jövő szerdán várunk vissza.
2: Így legyen.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, Olaszország megszünteti a gépjárműadót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntéssel 900 ezer mikrovállalkozás mentesül az évi 5000 forintos költség alól, mondta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, hogy megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére pedig átmenetileg kamarai biztost neveznek ki. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi eggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre a Steinhuder-tótól keletre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt lakatlan részen csapódott be. A maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak. Azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. A kis és közepes méretű autókra és a motorokra nem kell majd fizetniük az olaszoknak. A döntés minden motortípusra és a forgalomban lévő személyautók 70%-ára vonatkozik, ami mintegy 14,5 millió autót jelent. Mintegy 600 ezeren regisztráltak a pápa párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leó háromnapos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai szentmisét a Concord téren tartják majd, a rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd szentmisét. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagy részt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 20 év elteltével múlt szombaton, szeptember 12-én újból összeállt a Mystic, hogy ez vajon csak egy ilyen egyalkalmas újraegyesülés volt-e, vagy a lányok titokban azért már terveznek több koncertet is. Ezt nyilvánvalóan csak ők és a menedzsment tudják, én viszont azt tudom, hogy velük és a Scandalous-szel indul az előttünk álló óra itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, és hogyha a csajozás közben az előző Hófehér Jaguár esetleg összekosszolódott volna, akkor lehet vinni az automosóba. Most éppen Christina Aguilera és Missy Elliott teljesített szolgálatot. Car Wash, a Rolls Royce klasszikus érkezik a

Best FM, a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best FM.

turné utolsó állomásának utolsó mondatába kapaszkodnak, amikor is Mick Hucknall búcsúzásképpen azt mondta, hogy most egy picikét pihenünk, de 27-ben újra találkozunk. Hát ez tényleg így van, akkor most már lassan jöhetnének a dátumok, kedvesen Mick. Ima az én dadalala

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. 500 000 forintot kell fizetni egy motorosnak a sebesség miatt. Holnap már felhősebb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Razzia indult az utakon. A rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukósisak használatát. Az akció a Roadpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Brightoniak veszik át az irányítást kis túlzással. A következő órában a Fats & Small jön majd a Turnaround-dal, aztán itt lesz Fatboy Slim, mint a legismertebb Brightoni, a Rockefeller Skankel, és ha nem is Brightonból, de azért Angliából jön majd a Take That, a Relight My Fire-rel, az Afro Medusa, a Passiodával pedig az óra elején érkezik. Már is.
3: Ez a Night Shift, a

Veszlep a legjobb zenék az egész nyáron a brightoni tengerparton zajló On The Beach elnevezésű fesztivál szervezői. Instagramon és Facebookon kérdezték meg a rajongókat, hogy jövőre kit szeretnének látni majd a színpadon, és hát az idei négy egymás utáni Fat Boy Slim buli után talán nem meglepő, hogy a nagy többség most is arra szavaz, hogy jó lenne, ha legalább egy este, de inkább négy, de az se baj, hogyha öt este Fat Boy Slim, vagyis Norman Cook állna megint a színpadon a lemezjátszók mögött. Jön a Rockefeller Skank!

Best of a legjobb zenék szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte? Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a szín...

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet, a Dunántúra felhők érkeznek, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki éppen előlük menekült. A tolnai nagy dorogon akartak megállítani egy sofőrt, mert nem használta a biztonsági övet. Az autós nagy sebességgel a szabályokat áthágva menekült, majd balesetet szenvedett. Utasával együtt megsérültek, ezért mentőt hívtak a rendőrök. A sofőr összeesett, és a légzése is leállt. A rendőrök sikeresen újraélesztették, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Kiderült, hogy ittas volt, és soha nem is volt jogosítványa. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. A nagy tüzek nem csak közvetlen károkat okoznak, hanem hosszabb távon a helyi gazdaságot, különösen a turizmust is érintik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg lehetőség közül lehet választani a következő órában itt a Besten. Lehet maradni Budapesten, de akár el lehet utazni Miamiba is, amihez még az útlevelet is biztosítjuk. Tehát ha egészen pontosan akarok lenni, nem vagy-vagy, hanem és-és. Mert lesz majd Budapest is, George Ezrától, Miami Will Smith-től és Passport a BSV-től.
2: Ez a Night Shift a Best

Múlva lesz. Szóval abban a hivatalos 81 egyelőre még nem vagyunk benne, úgyhogy még nem is mondom, amit ilyenkor mondani szoktak. Szerintem azért addig lesz még alkalmunk majd boldog születésnapot kívánni William Carroll Smith Jr.-nak, vagyis Will Smith-nek. A Miami érkezik itt a Best-en, a legjobb.

Bob Sinclair kilépett az undergroundból a mainstreambe, és vitathatatlanul popstar státuszba emelkedett 2006-ban. A Love Generation érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor idén júniusban nem láttuk volna őket élőben Budapesten. Jön az Alice DJ és a Better Off Alone itt a Best FM.

FM a legjobb zenék. Tavaly indult a Kossén azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossén, itt a Veszten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Night Shift mai utolsó órájában 11 és éjfél között a No Doubt, a Talk Talk klasszikusát hozza majd természetesen a saját stílusában. Ez lesz az It's My Life. Roy és Ellen pedig nem kisebb személyiségeket idéznek majd meg, mint Paul McCartney és Stevie Wonder. Az Ebony and Ivory után szabadon jön majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, két nagy rivális egymás után, vagy hát egykori rivális. A Backstreet Boys mind a mai napig aktív, és ők már többször is jártak Magyarországon, míg az NSYNC reunionre azért még elég sokan várnak. Ők is egyébként voltak már itt 97-ben a Total Dance Fesztiválon. Tőlük majd Justin Timberlake jön a Can't Stop the Feeling-el, de előbb itt van a Backstreet Boys és a Quit Playing.

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna férje A$AP Rocky Budapesten fog koncertezni október 5-én. Meg lennék lepődve, hogyha az interjú során nem kerülne szóba az, hogy most Rihanna tényleg dolgozik az új albumon, vagy sem. T.I.L. és a Live Your Life-el érkezik már is itt a Best FM.

én magam is már csak holnap fogok returnölni, mert hogy a mai napot befejezetnek tekintem. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a night shift, holnap csütörtök, és a csütörtök akkor dance zene az első 120 percben, mixben. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni. Már Marzon jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.